nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate nyagyidie wate sum nyame a wɔte aseɛ. Halleluya.